0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene.

0: 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Kek, 7, 8.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhely szolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: Flight will last approximately 2 hours.

0: Bitonkyú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvencián. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Paese mio, che stai su?

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Mai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL,
2: XIL,
1: vagyis XIL, XIL, XIL.

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a

0: Egy csapat, amely átalakítja a világodat.
1: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
2: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza! Így jó lesz.
3: Ha felkészültél,
4: még több zene.

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Right, you know what I'm saying? CC Cash coming at you, 1998.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

Rádió Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat
6: még több zene.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra. Hittel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből,

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

Botswana. Kilencvenes. És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
3: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei. A Kitangyó Rádió.

Románia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Beat-tel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a New
9: Level. Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, Buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock-steady beat of madness.

Hello, bello, kedves Bitangyó rádió hallgatók, ez itt a Lazulási velem Szillel. Szép jó délutánt, napfényverős délutánt kívánok mindenkinek. Bizony, bizony, nem tudom hány fok van, de bazi meleg van, ugye? Ugye ti is érzitek. Üdvözlöm a külső hallgatókat, szóljatok a maminak, a papinak, és mindenkinek, aki él és mozog, és nem alszik, és nem a vízben pancsikol. Indul a műsor velem Szillel, egészen 18 óráig leszek veletek, úgyhogy gyertek, gyertek, várok mindenkit a chat falunkra. Ami úgy szól, hogy Bithang, kötőjel jó, kötőjel rádió.com.

Bizony, bizony, napfényverős. Tudjátok, mikor visszaver a napfény a napszemcsire, vagy a tükörre, hát milyen kellemetlen az, vagy éppen a szemedbe, ugye? Nem kell félreérteni, amit mondok. Tök egyszerű az egész, be kell csukni a szemedet.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show

Gene Deep House Remix, itt a Bitangyó Rádióban, üdvözlök mindenkit nagyon-nagyon sok-sok szeretettel. Ez itt a lazulási műsor velem Szillel. Hát mindenki bágyadt és álmos és levert ugye ebben a nagy melegben. Jelenleg 31 fok van itt Budapesten, azaz Kőbányán, úgyhogy remélem mindenki fel fog egy kicsit ocsúdni, ugye, feléledünk, mert hogy lazulunk 1500-al. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a kollégáimat, üdvözlöm a cseteken lévő emberkéket itt a Bitangyó Rádió csetfalán, ami úgy szól, hogy Bithang, kötője jó, kötője rádió.com. Itt van két robotunk, Bobby és Artuditu, Bubu 81, Hava és Pamela a Dallasból. Nagy puszi nektek! Aztán ugye jelen vagyok a redzone.chat.hu oldalon is. Itt van kedves Zitus, Promise, Dani 195, Imre 400 és Nova. Nagy puszi nektek is! Aztán ugye a heavenface.com lakóit is puszilom. Üdvözlök mindenkit, kellemes lazulást mindannyiótoknak. Bizony, ma 2026, július 14-e van. Milyen nap van ma? Úristen, hát kedd, ugye? Stella, őrs névnapja. Minden Stellának és őrsnek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok: Bonaventura, Estella, Justus, Kamil, Kamil, Ladomér, Vladimir, Herkules, Örsi, Zoltán, Karolina, Emmanuel, Ferenc, Henrik. Nektek is nagyon-nagyon boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, azaz boldog születésnapot kívánok. Hát kérem szépen, elérkezett az idő, hogy egy picit lazuljunk nagyon. Figyelj, fülej, elindulunk, csapjunk a lecsóba, mit szóltok hozzá? Chris Templeton érkezik. Don't read to life, not read a dal címe, aztán Leonidas is érkezik Satisfaction-nál. Figyelj!

A bizony, bizony, ég a kopászik, sajra. Üdvözöllek, kedves Milky Way, hát igen, jó kis hideg csoki, az most jól esne mindenkinek szerintem. Üdvözöllek, hát kellemes zenehallgatást kívánok neked is, és hát kellemes irogatást itt a Bitangyó Rádió chatfalán, üdvözöllek.

És mindenki, aki minket hallgat a Bitangyó Rádiót. Magyar és külföldi zenéket hoztam, amolyan lazulós zenéket, lassúakat, hát annyira nem, gyorsabbakat, igen, azért, hogy el ne aludjunk ebbe a bazinagy melegbe, ugye? De hát felhívom a füleitek figyelmét, én 18 óráig leszek veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a zenei káosz. Tartsatok velünk este 8 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ahol még hallhatók vagyunk, az a www.porboletten.hu oldal. Aki szereti a sört, az feltétlenül nézze meg, lépjen oda. A különböző jó kis sörökről van téma irocsgálva. Aztán ugye jelen vagyok a redzonechat.hu oldalon és a heavenface.com oldalon.

Ó, hát tényleg most látom, hogy nem is este 8-ig van adás. Hát köszi Zoli, hogy szóltál. Igazság szerint néha rosszul látok. Nem ártana felvenni a szemüveget, ugye? Hát kérem szépen, este 8 órától 22 óráig, azaz 10 óráig érkezik Wolf és a Rip Jam című műsora. Tehát este 10 óráig műsor, élő műsor itt a Beat Hangyó Rádióban.

Tehát utánam jönnek majd a fiúk, Ronnie a zenei káosszal 18 órától 20 óráig, aztán Wolf és a Rip Jam 20 órától 22 óráig. Várunk mindenkit.

Remélem mindenkinek jól telik a napja, a délutánja, és hát gondolok azokra is, akik dolgoznak éppen, hát nektek nagy kitartást.

0: már is érkezik Leonidas Satisfaction. Yeah, you don't gotta
1: be okay. You just... Ez a Bitang Jó Rádió.
0: Na, akkor álljunk neki táncolni, mit szóltok hozzá ebbe a nagy melegbe? Don't speak. Igen, a zsír. Just listen to the sound.

Hello, hello, kedves piszok! Nagy puszi, kedves Zsuzsi!

Képzeljétek el, tegnap este gyümölcslevest gyártottam. És már biztos bazi hideg, úgyhogy este az lesz a vacsi valamivel. Úgyhogy hát igen, ilyenkor nyáron én nagyon sűrűn csinálok gyümölcslevest. Remélem ti is.

Hey-ho, Hali, hó, hát azt írták nekem, hogy a beszéd tök jó, a zene meg halk. Hát ilyenkor erősítsétek fel, legyetek szívesek a készülékeket, mert ugye nem minden zeném egyforma hangú, sajnos ez van. Na de hát ez legyen a minimum hiba, ugye? Hát kérem szépen, érkezik Red Jox notája az egyik, Take Me Fire, aztán egy jó kis magyar zene, egy igazán szerelmes zene, remix, Red Remix, Szerelem első vérig itt a Bitangyó Rádióban.

Bizony, kóma van, kóma gizibe vagyok én is, úgyhogy mindenkit meghívok egy virtuális kávézásra. Kedves egészségetekre mindannyiótoknak!

Vagyok egy jó kis jeges kávé, ugye? Ugye milyen jó tud lenni ilyen melegben is. Mondjuk egy jeges kávé, két adag vaníliával, mit szóltok hozzá? És a tetejére tejszínhab, azt a mindenit, a szeretett bomba lesz. Csámpás Rozi, nagy puszi neked, jó reggelt!

Ó, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most kapcsolódott bele a Lazulási című műsoromban. Én még mindig Szél vagyok, bizony, és hát gyertek fel a falra, várok mindenkit sok szeretettel. Bithang, rádió.com, és bizony 18 óráig szórakoztatlak benneteket. 18 órától 20 óráig Roni és a zenei káosz, 20 órától 22 óráig Wolf és a Rip Jam. Úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel itt a Bitangyó Rádió chat falán. Gyertek! Itt kell bulizni, nem otthon. Hát kérem szépen, jön egy elég hosszú zene. 7 perc 34 másodperces lesz. Én jó szórakozást kívánok hozzá. Delirium és Sarah McLean. Silence. Ugye szállunk, hogy csuda. Ugye? Silence.

ugye milyen fura, hogy 2008-ban is gyártottak ilyen remixeket. Hát én el vagyok hűlve sokszor a remixeken, mert van olyan, amit még én sem hallottam, és nálam van, és mit tudom én, tizenvalahány évvel ezelőtt készült például. Hát igen, furcsa a világ.

Hello, hello, kedves Dutyi Dili, üdvözöllek a falon! Képzeljétek el, ma kínai étterembe jártam, nem azért, mert jól el vagyok eresztve, sajnos muszáj volt elmenni enni, mert sokat kellett várnunk egy helyen. Aztán hát nagyon-nagyon meglepődtem az étteremben, mert hogy magyaros kajákat is adtak a kínai étterembe, és tudjátok, hogy mi volt? Hát én azt hittem, hogy földhöz vágom magam. Kérem szépen, találjátok ki! Körömpörkölt, esküszöm! Ott csorgott a nyálam, és nem mertem venni. Hát ugye ki tudja, hogy hogy csinálják a kínaiak a körömpörköltet. De egyszer kipróbálom, esküszöm, és akkor elmondom, hogy milyen volt, hogy érdemes-e megvenni ott, ahol én voltam, vagy nem.

Bár mondjuk magyar szakácsot nem láttam, csak kínait, de olyan szépen mosolygott is mindegyik. Nekem azt tetszik az ilyen étteremben, hogy bemész és mosolyognak rád, és jó kedved lesz egyből, kedvesek veled. Hát igen, nem mindegy.

Amúgy olykor-olykor érdemes feltárni olyan helyeket, ahol még nem voltatok. Én például még a Playcsárdában nem voltam, állítólag akkor a rántós tús adnak, mint a két tenyeret. Hát majd egyszer oda is elszándékozok menni a nyár folyamán, az Hodziher. Mondjuk hétvégén sült kecskét ettem, hát baromi finom volt, képzeljétek el. Hát nem mekegtem tőle utána, úgyhogy semmi bajom nem volt. Csak jól laktam.

Bizony, bizony, sült kecske, kedves Kata. Álmodban se gondolnád, hogy milyen finom, puha, és csak úgy omlik a szádba.

Emlékszem, tavaly nyáron a szomszédom volt a Play csárdába, és ők csapatostul mentek. Hát nem bírták megenni a rántott húst, és hazahozták, és hát mi is kaptunk két tenyérre valót, mert nem bírták megenni.

továbbiakban D-Block és Stipek Set Everybody Free. Figyelj, fülej!

Van egy másik sztorim is számotokra. Hát képzeljétek el, itt Kőbányán van egy óvoda melletti házacska, családi ház, az Óhegy Park közelében, és ott például pici csüngő hasú coca a házi állat. Hát nagyon cuki, mert pont belestünk, és láttuk, hát nagyon aranyos volt, igen. Hát ő az, aki nem nő nagyra, viszont nagy lesz a hasa,

Egy kis ébresztő nektek tőlem. Ébredjetek, ébredjetek! Mert utána érkeznek bizony a fiúk, Ronnie és a zenei káosz 18 órától 20 óráig, aztán Wolf és a Rip Jam 20 órától 22 óráig.

Apropó, visszatérve a kecskére, hát én laktam tanyán is pár évet, és volt kecskénk, képzeljétek el. Amália volt a neve, egy kecske gida volt, nagyon cuki volt, csak sajnos megdöglött, mert ilyen kecske baja volt, ilyen kecske betegsége, nem tudom mi baja volt, mindegy, elhunyt. Hát de nagyon cuki volt, mindig megkergetett, aztán megtorpant, ugye megállt hirtelen. A kecskéről tudni kell, hogy hirtelen megáll, ijesztően nekilódul, és gyors fék, szóval életveszélyes. Hát konkrétan ugye sajnos én dohányzom, és akkor is dohányoztam, és konkrétan a cigi csikket kiszedte, megette a kezemből. Ezért nem szabad mindenfélét bevenni a szátokba nektek sem.

De hát szegény Amália, ugye, nagyon szerette csipkedni a ruhámat is, ami rajtam volt. Az volt az, az nagyon idegtépő volt a kecskétől, megmondom nektek őszintén. Levittem, és akkor fogta magát odaálltam, és elkezdte zabálni, ugye, a ruhámat, ami én meg jó nagyot ráütöttem a fejére. Törki, a harag a szemünket megtölti. De dumáljunk, ne várjunk, hogy hasa beked az idő, majd úgy is összeölti. Tudom, van, amikor megakadnak a szavak a dolgok. Hát a kecskék ilyenek, de amúgy aranyosak.

0: Ez a Bitangyú Rádió.
1: Üdvözöllek kedves Roni kollégám a falon, és hát ugye Roni nem sokára majd fog érkezni Zenei Káosz című műsorával 18 órától 20 óráig. 20 órától 22 óráig Wolf és Rip Jam című műsora, úgyhogy várunk mindenkit ide a falra, a Bitang, kötője jó, kötője radio.com. Üdvözöllek kedves Roli 35 és kedves Meli, egy nagy puszi nektek, és hát kellemes lazulást mindannyiótoknak. Érkezik Calvin Harris Sweet Nothing, aztán Daniel Petronelli egy kis No Doubt című Quarren remixel. Figyelj,

Hát drágáim, a holnapi nappal kapcsolatban, ugye a holnapi napot is én kezdem, szerdán, ugye 16 órától 18 óráig érkezek majd, kérem szépen, ugye, retróval, és hát mindenféle földíjat fogok hozni, úgyhogy tartsatok majd velem holnap is 16 órától, aztán 18 órától 20 óráig érkezik majd Pinocchio, 20 órától 22 óráig, kedves Pete lesz a mikrofonok előtt, úgyhogy várunk mindenkit sok szeretettel holnap is. No doubt, Daniel Petronelli, figyelj, fülej!

Nem tudom, itt vagy-e, kedves Varázs Szeruza. Hát most jön az, amit te vártál, és hát szerintem elég sokan. Érkezik jó apánk, ugye? Tiesto és Seven, boom! Egy Jack Well és Szecsei bootleg itt a Bitangyó Rádióban.

Bizony, bizony, holnap is 16 órától várok mindenkit. Retrózunk egy kicsit, mit szóltok hozzá, 2 órán keresztül. Úgyhogy bizony, jó lesz.

Jön érkezik egy kicsit lightosabb zene, magyar előadók, kettő, ugye? Ákos még egyszer, és Carpe Diem álomhajója 2020-ból, egy jó kis Zilitik Pixel Remix, figyelj és fülelj majd!

Haladunk is tovább, érkezik Vaya con Dios, né-na-na-na, 2019-es Club Remixben, itt a Bitangyó Rádióban.

Hát kérem szépen, van nekünk egy nagyon-nagyon jó énekesünk, őt úgy hívják, hogy Charlie, és hozok egy klubbász, klubbász bootleg mixet. A dal címe Nézz az ég felé Charlie-tól. Figyelj, fülej!

szívem el is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajton túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

Azt mondják itt a nyár, Pearl Junior és Fernando és Csilla egy party mixet hozott számunkra, és én le is adom nektek, kedves hallgatók.

Érkezik egy hölgyemény, őt úgy hívják, hogy Mary Blanc, On Day című brutál deep house zenét hozom. Fogadjátok sok szeretettel!

Jön egy régi zene új köntösben, 2026-os Electric Trance zene. Fragma az előadó, Tokász Mirács.

Hát kérem szépen, minden jó, ha vége jó, ugye szoktam mondani nektek, kedves hallgatók, de ne csüggedjetek. Holnap is érkezek 16 órától, a retro zenékkel várok mindenkit. Úgyhogy hát jönnek a fiúk, jön, érkezik 18 órától 20 óráig, kedves Roni, és a zenei káosz. 20 órától 22 óráig, kedves Wolf kollégám, Rip Jam című műsorával maradjatok, tartsatok velünk. Én Szil voltam, mindenkinek kellemes estét kívánok. Hello, bello, holnap találkozunk.

Szép kora estét kívánok mindenkinek itt a Bitangyó Rádióban. Július 14, kedv van 2026, 18 óra múlt 3 perccel magyar idő szerint. Mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindennek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További jó pihenést neked! És ahogy mondta, holnap jön hozzátok újból, egy kis retróval, vagy lehet mással. Na de lássuk, ki van itt ma este velem. Így jobb baloldalt nézve nincs senki. Jobb oldalt ott sincs senki. Pillanat, hátra nézek, ott sincs senki. Előttem a számítógép. Na de nem kell félni, itt vannak a csetesek. A Bitangyó Rádió csetfalán itt van velünk. Bubu 81 Csámpás, Rozi, Tutyi Dilikata, Nefertiti, na meg a két állandó robotunk, Bobby és R2-D2. Itt vannak mindazok, akik a porbolleten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak havonface.com csetesek. Ha minden igaz, talán itt van Lady Sütyerák is köztük. Na és akkor, ahogy mondtam, ma káosz. De amint tudjátok, nálam a káosz kb. Úgy működik, hogy kevesebb a beszéd.

kezdjük is Drusámmal. Elvis Aaron Presley. És egy kicsit kevesebb Duma XJXL Rádió Editben. Indítjuk a káoszt ma.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Music Party.

Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocskazó.

Dance Mania. A 80-as és 90-es évek leg

Ez volt a műsorvezetés, előtte pedig Arás és a Boroboro, amiközben úgy veszem észre, hogy a netem kihagyott, de remélem sokat nem maradtatok nélkülem. Vissza is jöttem gyorsan hozzátok. Megyünk is tovább, jön a meleg, jön a nyár, a nyár már rég itt van. Jön a vakáció, utazás erre-arra, amit nagyon szeretnek az emberek, az a tengerpart. Jöjjön akkor egy kis kékség!

Ez volt az Adzuguro egy Gabri Ponte remixben. Úgy látom, ez a technika nagyon-nagyon nem akarja ma. De nem ő utána van.

Adással. Egy olyan stílus jön, amit Kézi nagyon szeret, a rockot diszkósítani. Jöjjön tehát Nightwish és az Amaranth egy techno remixben.

Ez volt a Nightwish és az Amaranth egy Techno Remixben. Gyorsítsuk egy kicsit a tempón. Jöjjön nem más, mint Benny Bros, Benny Benassi Brothers, vagy tudom is én kik ezek. Jó, tudom, Benassi Brothers. És The Honey. Na meg a Hit My Heart itt a Zenei Chaosban Ronival.

Benassi Bros és Dani, ez volt a Hit My Heart. És folytatjuk tovább nem másról, mint Paro Stellarral. Ő nagyon szerette a klasszikus zenéket feldolgozni. Nem az a klasszikus, egy kicsit korábbi klasszikus. Na de akkor, mivel ilyen káosz van, mehet a Risa? Risa, Risa, Booty Swing.

Három Stellar és a Booty Swing, vagyis a Pop Sirisa. Pop Sirisa. Na és akkor már a műsor elején úgy ledobtuk a bugyit. A többi következhet. Mert adom bizony a zenei alátételt hozzá.

ők voltak nem más, mint az Infected Mushroom és a Black Velvet. Természetesen itt a Bitangyó Rádióban, na meg a Zenei Káoszban. Na és akkor fordítsuk egy kicsit komolyra a szót, meg a zenét. Hozok nektek egy kis komoly zenét.

Ők voltak a DJs from Mars. Na meg a Beethoven 5. szimfónia és a Chemical Brothers Galvanize bootlegben. Megyünk is tovább. Kicsit magyarosabb vizekre evezünk. Jön a meleg, jön a hőség, utána megint lesz eső. Békák körülni fognak neki.

Ők voltak a Kerozin, na meg a Béka Király egy Dance Lovers Clubs mixben. Kicsit sok volt az X meg a S, meg a S. Na de menjünk tovább egy kis rappel. Anime rajongók fel fogják ismerni. Na de majd a dal végén bemutatom.

Ez bizony nem más volt, mint a Naruto Rap és a Believe in Me itt a Bitangyo Rádióban. Na de menjünk is tovább, pörgessük fel a dolgokat, mert ez itt a zenei káosz. Ahogy mondtam, meleg jön, még egy pár napig utána meg eső, közben még egy kis villámlás is lesz, valószínűleg, ha nem itt, akkor valahol máshol. Na de akkor jöjjön nem más, mint Gabri Ponte újból, Lumix, Prezioso, Nomega Thunder.

Ez volt Gabri Ponte, Lumix és Preciozó közöse a Thunder. Na, de akkor én egy új feldolgozás. Phil Collins. Another Day in Paradise. Dark Deck. Dark Techno Remix Band 2025-ből. Ha. Csak összejön valahogy?

Phil Collins, Another Day in Paradise, egy Dark Techno remixben 2026-ból itt a Zenei Káoszban Ronnyval. Menjünk is tovább, elviszlek benneteket egy kicsit utazni. Első megálló Vietnám. Egy olyan előadó és egy olyan dal, amiknek még mindig nem tudom kimondani se a címét, sem a nevét. De nem is ez a lényeg a zene.

Na ez volt a kimondhatatlan előadó és a kimondhatatlan dalszám. Na, én meg Vietnám. És akkor menjünk át egy kicsit Koreába, ez kicsit könnyebb kiejteni. Ő nem más, mint PSI. És a Gentleman.

0: the father, gentleman.
1: PSI és a Gentleman. Na és akkor, ha már voltunk Koreában, jöjjünk egy kicsit vissza Olaszországba. Ricky Poveri! Hogy én mennyire szeretném.

Quanto con ricchi e poveri? No, raga, come vorrei è il Victor Biliak cover remix van. Come vorrei, vagyis mennyire szeretném. Na de folytassuk tovább, nem máshol, mint Roxettel. Természetesen ez is egy feldolgozás. Van olyan is ledolgozás? Arra kíváncsi vagyok. Na de hallgass a szívedre!

Roxette, Listen to Your Heart egy 2016-os remixben. Na és akkor most egy olyan dal fog jönni, amit hát Bobo 81 talán ismer. Feldolgozva. Azért bemutatom. Ha már úgy is elutaztunk, voltunk ilyen sok helyen ebbe a világban, miért ne látogassunk el ide Romániába is? Jöjjön Kötelin Krisán! Egy klasszikussal! Duck Plitch! Ahogy mondtam, feldolgozva, remixelve.

És közben Horgász is megérkezett a Pitongyó Rádió csetfalára. Érezd jól magad itt velünk? Ez itt a Zenei Káosz. Még egy durva 25 percig.

0: Műsor előzetes következik.
1: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
2: Retro zenei válogatás a Pitangyó Rádióban.
1: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az éléskamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis

0: P.
1: P.
0: No.
1: No.
0: Key.
1: Key.
0: O.
1: O.
0: Pinocchio.
2: Na ez volt újból a műsorvezetés. Lassan-lassan lejárom is időm, lassan-lassan jön hozzátok Wolfi nem mással, mint a Jemmel. Na de ha már ennyit utaztunk, feltevődik a kérdés, hogy mégis mivel tudtunk ennyit utazni. Na hát Vietnámban, meg Koreában autóval kicsit nehéz, bringával. Szerintem a városból se jutok ki. Nem vagyok én úgy olyan ügyes, mint Little Lion. Szerintem, ha egy Bitangyó rádiós kerékpárversenyt rendeznénk, az egyetlen befutó Little Lion lenne. Szóval akkor, lássuk mi is volt, tehát volt bicikli, nagyon gorkolt meg a ilyesmit, azt meg se számoljuk, autó nem kiesett, helikopter nem, hát akkor mi marad? Nem más, mint a

ahol természetesen Korda Gyuri bácsi, na meg a Reptér egy DJ Sinyo 2022-es feldolgozásban. Kevesebb mint negyed óra maradt. Készül nem más, mint Wolfi. Indítja a jammet. Én megindítom Tiestót.

és ügyes vagyok. Kihagytam a gumizenét, de lényegtelen, mert úgyis ez a dal jött volna. Ez pedig nem más, mint Morozov. És a Superjet egy Eurodance Superhit remixben.

Ők voltak nem más, mint a Morozov, na meg a Superjet. És akkor mielőtt elköszönök tőletek, hozok még egy dalt. Ők pedig nem más, mint a Feywild After Party. Na meg a Summer Solstice itt, a Bitangyó Rádióban.

Quanto con Feywild Wild After Party e Summer Solstice, adesso con Paddy Maros NSYNC e Bye Bye Bye. Most már itt az idő, hogy átadjam a mikrofon nem másnak, mint Wolfinok. Indítja a jammet, nem is akármilyen, Rip Jam. Hogy ez mit akar, hamarosan megtudjátok. Én megköszönöm nektek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitangi a Rádió Csetfán még bírják Szuszol Bubu 81, Dutyi Dili és Kata. Itt vannak mindazok, akik a porboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak mfs.com csetesek. Na meg természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Velem legközelebb jövő kedden 18-tól 20 óráig magyar idő szerint. Jövök egy kis korpamentesítéssel. Jön a hajrázás. Rock és metal. Addig is további jó szórakozást kívánok a kollégáimmal. Sziasztok, sziasztok!

0: az. Megtaláltam. Ez az ön frekvenciája.
1: Ez a Bitagyó Rádió. Hogy milyen az, amikor a farkas beszabadul az élés kamrába? És dzsemmet kever? Nos, a recept a következő. Így bele egy kis, már elfeledett dalt. Egy csipetnyi félretett zenét.

Bitang, jó estét kívánok mindenkinek, kivételesen kedden, és kivételesen itt vagyok, mivel Kézi kollega nem tudott jönni, és nem akartuk, hogy ne legyen senki Roni után, ezért gondoltam, egy utoljára gyorsat beugrok, de aztán tényleg eltűnik egy időre, mert net nélkül ugye net rádiózni nem lehet, már pedig netem nem lesz a költözködés miatt, úgyhogy majd amikor visszatér, de addig is ezt a két órát töltsük ki, és írjunkat Bitang jól, annak ellenére, hogy nem vidám a téma, mert hogy azért Rip Jam, és erre utalt Roni, hogy majd elmondom, mert az utóbbi hetekben túl sok veszteség érte a könnyű zenét és minket rajongókat is, úgyhogy gondoltam, hogy tisztelgek egy ilyen összeállítással, nemrégiben elhunytak és a kicsit korábban elhunytak előtt, nem szerepelhet mindenki benne, tehát most csak néhány előadóra koncentráltam, akiket mondjuk úgy, hogy a közelmúltban vagy a nem túl távoli múltban leszítettünk el. Éppen ezért ma főleg Bonnie Tyler, Bonbon, szegény Szolnoki Peti, Fenyő Miklós és Meatloaf a menü, de természetesen majd a későbbiek folyamán azokkal is megemlékezünk, akik már korábban itt hagyták ezt a világot. Én mindesetre köszönöm szépen, hogy itt, és köszönöm Roninak az előző két órát, illetve Xilnek az előtte levő két órát, és azt is köszönöm, hogy ilyen sokan összegyűjtünk a cseten, már amennyire soknak ez nevezhető, de hát végül is csók. Hiszen itt van még a fülével legalábbis Roni kollega, itt van a két mesterséges intelligenciánk, Bobi és Artuditu, itt van Bubu 81, akkor gondolom Bubuné is, úgyhogy kiskezi csókolom, Csámpás Rozi, Ducsi Didi, Hageri from Hungary, ahogy én szoktam idigeri barátomat, itt van Kitty, és itt volt az előbb Vales kapitány, tehát ő is hol ki, hol be, és itt van Szeri Szalamander barátom is, egyébként pedig még nyugodtan lehet jönni, mert ebben a két órában itt van a chat, csak bújjatok rajta, ugye bitangioradio.com oldalon keresztül a chat menüpontra lehet lépni, és akkor ott lehet beszélgetni, ott lehet véleményt nyilvánítani, vagy megemlékezni azokról, akiknek a dalai elhangzanak. Ugye Bonnie Tylerrel kezdtük, akit még a múlt héten, nem, múlt hét előtt veszítettünk el, és hát attól függetlenül, hogy ilyen szomorú a téma, én azt kívánom mindenkinek, hogy érezze magát Bitang jól, és hát valami ilyesmit fog énekelni szegény Szolnoki Peti és a Bonbon által, hogy érezd magad jól. Úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok a mai jamhez.

No, hát felfejtettem, a lehet, hogy Katát nem köszöntöttem, de akkor most külön kiemelten köszöntöm a cseten köztünk, és hát az a helyzet, hogy ugye nem mondtam előzetesen, hogy minden előadó három dallal fog szerepelni, de, és itt jön a csavar, hogy lesz egy, mondjuk úgy, hogy kakuktojás. Ezt majd időben megtudjátok, egyébként aki rájön, az majd szóljon, hogy mi lehet a kakuktojás. Én tudom, de hát ha ti is rájöttök. Most viszont akkor jöjjön egy Double Decker, és most jelen pillanatban Fenyő Miklós emlékezünk, két hungáriás felvétel, pontosan egy hungáriás és egy modern hungáriás felvétellel, mind a kettőt a remixer remixelte, hiszen azért remixel, mert remixel. Szóval jöjjön a Limbo Hintó 2024-es változata, majd a Hungáriától a Csókszor Csók, szintén remixer fél változatban 2023-ból. És akkor ez Fenyő Miklós emlékezés.

No hát, mert közben megérkezett Nefertiti is, úgyhogy neked is puszi, és örülök, hogy itt vagy. Mondom, tessék nyugodtan gyülekezni, este 10 óráig még van egy kis idő, van másfél óra, és akkor lehet egymással beszélgetni a cseten, ugye bitangyoradio.com. Na, hát ha valaki nem ismerné az oldalt. Szóval, az a helyzet, hogy ugye Bonitárgyal kapcsán már ugye eljöttünk ide Nagy-Britániába, ahol ugye én is vagyok, de most jöjjön egy másik fontos előadó, Nagy-Britannia szempontjából legalábbis fontos, hiszen a brit pop zene meghatározója volt 80-as években, azt hiszem 92-ig, a Johnny Hayes. Ők a dobosukat veszítették el a múlt hét csütörtökön, úgyhogy sajnos bele kell, hogy tartozzanak ebbe a csoportba, vagy ebbe a adásba. Ezért hoztam most, jelen pillanatban két Johnny Hayes jazz dalt, amik mondjuk úgy, hogy ismertebbek, és ezzel valamilyen szinten Calvin Hayes-re is emlékezünk. Jön a I Don't Want To Be A Hero, majd utána jön a Shattered Dreams, egy DJ Ivan Santana féle feldolgozásban.

0: Farkas 2026-ban is keveri nektek a dzsemet.
1: Igen, bár pár hét kimaradás biztos, hogy lesz, de ettől függetlenül nem tűnünk el végleg, és idén is továbbra is fogjuk keverni a reklát. Most viszont akkor, ha már nél tartunk, egy szolgálati közlemény, néha kicsit aggat az adás, ez nálam hiba sajnos, valamilyen technikai gebasz miatt most már hetek óta nem rendesen a dolog, de igyekszem kontrollálni, amennyire lehet, úgyhogy elnézést kérek azoktól, akik nem tudják rendesen élvezni a dalokat emiatt. Na, hát az a helyzet, hogy ugye elbemlítem Bonnie Tyler-t, és ha már említettem, akkor jöjjön is ő. Méghozzá először jön a Holding Out for a Hero egy klub mix változatban, majd egy kevésbé, hát nem azt mondom, hogy kevésbé ismert, inkább kevésbé játszott, szokták mondani, kevésbé mainstream dal, a Getting So Excited

Na, egy kiszolgálati közlemény azoknak, akik esetleg valamilyen külső lejátszón hallgatják a műsort. A más tír ki, mint amit én bemondok, az nem az én hibám, hanem a rendszer van másképp kalibrálva, tehát mást is fog kiírni, mint ami valójában elhangzik, de ne törődjetek vele, azt higgyétek el, amit én mondok. Most például azt mondom, hogy megint Nagy-Britannia következik, tehát még nem mozdulunk el, csak most egy új ember következik, szintén, aki emlékezni kell, őt úgy hívják, hogy Christopher Anton Rea, vagy ismertebb nevén Chris Rea, akit ugye tavaly karácsony veszítettünk el, és hát tőle is nagyon sok dalt lehetne játszani, de hát nem fér bele a műsoridőbe, úgyhogy most jelen pillanatban kapásból tőt választottam, az egyik a Let's Dance, a másik pedig egy közismertebb, az Auberge, egy 2001-es féle feldolgozásban, mármint saját maga feldolgozásában.

kapitány, ez jó idő a rokra, ahogy szokás mondani a kapitány műsorában, úgyhogy itt kogalakában. Hát most is jó idő lesz a rokra, mert ez a pitagyóradio.com. És azon belül egy rock előadó következik, konkrétan Marvin Lee Adams, azaz Meatloaf, és hát őt színészként is ismertük meg rockénekesként is. Őt ugye 2022. januárjában veszítettük el, tehát róla mondtam azt, hogy kicsit korábbra kell visszamenni az időben, hogy mikor hagyott itt minket, de mivel Bonnie Tylerrel mondjuk úgy, hogy jó barátságot ápoltak, ezért mondhatom azt, hogy végülis összenőz, ami összetartik, tehát hogy jogosult arra, hogy ebben az összeállításban szerepelje önállóan is. Esetünkben az I Will Do Anything For Love című dalával, amit szerintem mindenki ismer, vagy nagyon-nagyon sokan. És utána, hogy miért említettem Bonnie Tylert Meatloaf kapcsán? Hát azért, mert ott jön a kakukás. Ugyanis jön megint a Total Eclipse

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen

Na, hát ennyit a roglokról jelen pillanatban, és hát ugye azt mondtam a műsor elején, vagy hát majdnem az elején, hogy minden előadótól három dal lesz majd. Ugye Fenyő Miklós már képviseltette magát a saját formációival is, tehát a Hungáriával, illetve a Modern Hungáriával, de akkor ő jön szólóban is, hiszen ő volt Made in Hungária. Úgyhogy jöjjön ez a dal, utána pedig jön a Johnny Hate Jazz már megint, és ha visszaforgatnánk az időt, vagyis a Turn Back the Clock, tehát konkrétan az órát szeretnék visszaforgatni, hát sajnos nem mindenki esetében lehet, az itt elhangzó dalok szerzői vagy előadói esetében már sajnos nem lehet visszaforgatni az órát, pedig nagyon szeretnék.

0: Mátyás István alias Pit.
1: Hát Pitchernek most nem tudunk Garikomot tartani, de hát akkor most én egy kicsit próbálom pótolni, és újabb double decker következik, ezúttal Szolnoki Péterre emlékezünk, akit ugye vasárnap veszítettünk el sajnos, az még nagyon itt van a közelünkben, hiszen csak két nap telt el. Szóval én azt gondolom, hogy Szolnoki Peti utánozhatatlan egyeniség volt. Mind emberileg, mind hangilag, mind művészileg, mindenhogy. Úgyhogy egy nagyon nagy kincset veszítettünk el, bár nem veszítettünk el, hiszen itt marad velünk a tevékenysége meg a munkássága, és erre emlékezvén akkor jöjjön először a Bombontól egy nagy szerelmes láger, amit mindenki szeret, gondolom, és kifejezi azt is, hogy én mennyire hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok. Mármint itt a cseten, meg akik kívül hallgatnak, úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönjük, hogy itt voltál velünk, meg lélekben most is itt vagy velünk, Peti. Úgyhogy jöjjön a köszönöm, hogy vagy nekem, utána pedig egy másik körök klasszikus, amit ugye a Kolortól ismerünk, de most Aucsillával közösen Szolnoki Péter előadásában hallgatjátok meg a fiatalok.

No hát akkor ismét menjünk vissza az időben egy kicsit, és jöjjön egy már korábban elhunyt előadós, illetve most kettő is, hiszen George Michael következik, Aretha Franklinnel duettben, és hát, hogy mondjam, tehát ez, ennek a dalnak az a címe, amit mondhatnánk Katának is, hiszen ő az, aki mindig vár rám, és én tudom, hogy vársz rám, vagyis I know you are waiting for me. Hát akkor most itt vagyok, hát ezt most osszátok be, és majd jövök. Jó van? Na, jöjjön George Michael és Aretha Franklin.

hát ahogy látom nem jön, mert a gép simán átugrotta ezt a dalt, na nem baj, majd kicsit később visszatérünk rá. Addig is viszont jön George Michael önállóan, és akkor jöjjön két dal tőle, tehát jöjjön Double Decker, először is jön az An Easier Affair, vagyis a könnyű affair, mondjuk így, hát most ki hogy fordítja, és utána jön a This Is How We Want.

De hát ugye ez két olyan dal volt, ami George Michael-től nem annyira ismerek, de gondoltam, tartom magam ahhoz a szokásomhoz, hogy olyan dalt bemutatok, amiket nem nagyon ismertek, vagy nem nagyon játszanak a rádiók. Úgyhogy most két ilyen George Michael dal hangzott el. És akkor most megint megpróbáljuk ide csábítani ezt a Franklint George Michael mellé, és akkor amire várunk, az hát ha megtörténik, úgyhogy jöjjön az You Are Waiting For Me. Csak kivételesen egy DJ Iván Santana féle remixben.

0: Balastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: A Bitangyó Rádió 2026-ban is veletek.
2: Szia, Liza lányom! Hát most kell jönni, műsor vége felé? Na nem baj, van még egy negyed órát, azt valahogy beosztjuk. Egyébként pedig én helyettesítem ma Kézit, de ha minden igaz, akkor jövő héttől már visszatér, vagy két hét múlvától. Amikor vége van a VB-nek, akkor már biztos. Na, viccet félretéve, tehát nem tudom, hogy Kézi mikor tud jönni legközelebb, de fog jönni tőle nyugi. Én meg majd valamikor jövök. Szerintem nem tudom. Majd meglátjátok. Tessék figyelni Facebookot, és ott ki lesz írva, hogy mikor jövök legközelebb adásba. Ez a mai sem volt betervezve, de csak gondoltam, beugrom kézet. Na, de sok beszélnek, sok az alja, és most nem Kézi miatt vagyunk itt, hanem azért, hogy emlékezzünk. Úgyhogy emlékezzünk meg Freddie Mercury-ről, és jöjjön mindenkinek két Queen dal, mindenkinek a DJ Ivan Santana remix, először jön a One Vision, utána pedig az öreg klasszikus a We Will Rock You.

kicsit túl fogunk haladni a mai nap folyamához a műsoridőn, de hát gondolom, hogy megváltható. És azért fogunk túlhaladni, mert ugye azt mondtam, hogy mindenki három dalt kap, akkor érvényes lesz Freddie Mercury-ra is, csak most ő egyedül következik, nem a Queen-nel, és tőle jön a Mr. Bad Guy egy special edition-ben.

igazság szerint a tervény között az szerepelt, hogy egész nyáron át veletek leszek és Summer Jammelünk, de hát ez sors közben szólt, úgyhogy maradt nektek Chrisea egész nyáron, hiszen ő azt mondja, hogy All Summer Long.

Nos, hölgyeim és uraim, mindenkinek köszönöm a megtisztelő és kitető figyelmét ebben a két órában. Remélem, hogy a tematika ellenére élvezhető volt ez a jam is, fogyasztható, és abban is bízom, hogy fogunk még találkozni, nem hamarosan, de a közeljövőben, mondjuk úgy, és bízom benne, hogy nem tudja el senki, hogy Bitangyó Rádiót kell hallgatni. De a zene, ami összeköt, az itt szól. És ez egy mondjuk, hogy szoktuk mondani, hogy szokta a drága főnökünk például kimondani? Itt mindenki hülye, az egy, az kettő pedig ez egy rádió határok nélkül, tehát bárhol is vagytok, tudjátok hallgatni, ahol internet van, és hallgassátok is a Bitangyó Rádiót. Nos, amivel elköszönök és megköszönöm a kitő figyelmet, az nem más lesz, mint Meatloaf ide vonatkozó dala, vagyis a Heaven Can Wait, magyarán a Mennyország várhat. Hát valamikre már nem tud várni a Mennyország, és már magukhoz szólították őket, legalábbis Szent Péter már fölvette őket, de vannak még bőven, akiket még szerethetünk, úgyhogy hallgassátok a Bitangyó Rádiót, és benne a különböző jó kis műsorokat, amiben még köztünk levő előadók és már eltávozott előadók is dalai szerepelnek. Még egyszer köszönöm azoknak, akik itt voltak, mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, jó heteket kívánok, és majd találkozunk. Addig, sziasztok!

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Bulizóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Bulizóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részműrészszer megsebzett bronz térdű repet sarkú büdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablóbali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak,

és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.